0: kinek szünet maga hegyé, bármilyen máta szerített infal. No, mi a bele? A fete gyövete, szaudi, bárkom lászínén a húza, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nay mag informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa na beservisu, hato brigaduwain, i adeus.

0: kinek szene tám a vehedő, bármilyen máta szerint a kénfak. No, mi a bele? A fete gyövete, szaudi, bárkum lászínén a húzá, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem aki informasaw balorong ohing, husis turi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.